0: wo die alten Leute ganze Saison vom Frühjahr bis Herbst gewohnt haben.
1: Egye meg a fészkes fekete fene, nem lehet az ember fából, mert kirúgják a kocsmából. A kecskének nagy szakálla van,

0: kék. Lámasz enyém, lámasz enyém, sötét kék, mégse vagyok a babámnak elég szép. Az a szép, akinek a szeme kék, akinek a szeme fekete.
1: Schön hast du gesungen. Bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.